Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. október 6-a, kedd, Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően Palesztina titkos történetei és a kedvenc úti célok legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és egyéb érdekességek érdekében.

Türkiye, Szaúd-Arábia és Pakisztán hétfelépéseket tett a közös védelmi keretek megerősítésére, miután Riadban sürgősséggel összeült a mekkai megállapodás keretében létrehozott közös védelemért felelős stratégiai politikai és védelmi bizottság, amelyen magasrangú politikai és katonai tisztségviselők vettek részt. A találkozóra abban az időszakban került sor, amikor a húszik ismét fokozták Szaúd-Arábia elleni támadásaikat, és egyre nagyobb aggodalom övezi a regionális biztonsági helyzetet.

0: szenvedett, miután illegális telepesek fabotokkal és kövekkel támadtak rájuk az Immatin faluban, a Kalkilia kormányzóság területén, áll a hivatalos palesztin Baffa hírügynökség jelentésében. A jemeni hadsereg közölte, hogy a kormányerők a huszikkal vívott összecsapásokat követően elfoglalták a Dubab körzet, valamint a Bab el-Mandeb szoros közelében található stratégiai állásokat. A Szaba hírügynökség beszámolója szerint az zulusok pajzsa és a déli óriások dandárjai a népi ellenállás támogatásával elfoglalták Dubabot, Taiz kormányzóság nyugati részén. A kormányerő fontos stratégiai állásokat szereztek meg, és elvágták a húszik Bab el-Mandeb felé vezető utánpótlási útvonalait. Az összecsapásokban ismeretlen számú húszi harcos halt meg, vagy sebesült meg, miközben több katonai jármű és felszerelés megsemmisült vagy megrongálódott.
1: UTRT Türkiye hangja rádiójának hírműsorát hallják.
0: Egy jelentés szerint egy titkos amerikai hírszerzési értékelés arra figyelmeztetett, hogy a mélyülő politikai, gazdasági és társadalmi megosztottság Izrael polgárháború, illetve az állam összeomlásának veszélyével fenyegetheti. A belső megosztottság című elemzést augusztusban készítette a CIA Red Call nevű alternatív stratégiai nézőpontok kidolgozásával megbízott szakértő egysége. Az országot sújtó belső nyomások instabil módon kapcsolódnak össze, miközben közeledik az október 27-ére tervezett parlamenti választás. A legfontosabb feszültségforrások között szerepel a gazdaság jelentős zsugorodása, a gyorsan növekvő védelmi kiadások, a Megszáci-Szjordániában fokozódó telepes erőszak, valamint a társadalomban kialakult mély ellenállás az ultraortodox férfiak kötelező katonai szolgálat aluli mentességével szemben. Végezetül Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Washington szorosan figyelemmel kíséri az Oroszországban jelentett tüdőpestis gyanújával összefüggő halálos esetet, és kész segítséget nyújtani Moszkvának. Trump hétfőn a Fehérházban újságíróknak nyilatkozva azt mondta, nagyon szorosan figyelemmel kísérjük, most hallottunk róla. Az elnök az esetet Oroszország számára nagy problémának nevezte, majd hozzátette. Évekkel ezelőtt a tüdőgyulladás könnyebb volt kezelni, és a kórokozók, valamint a baktériumok megerősödtek. De segíteni fogunk neki. Segíteni fogunk. Mindig készek vagyunk segítséget nyújtani mindenkinek, aki ilyen problémával szembesül. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter szintén megerősítette, hogy Washington szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina elsői következnek.
2: Yıldızların yangrağan sada.
0: Palesztina titkos történetei.

Kimse yana kale egembert okio ekkorum sötét éjszakán kilép a szabadba. Nincs nála térkép, nincs iránytű. Azok a műholdak még nem léteznek, amelyek ma egyetlen érintéssel a világot a tenyerünkbe hozzák, de amikor felnéz az égre, ott vannak több száz, több ezer fénypont. Az ember ekkor talán először teszi fel magának a kérdést, hol vagyok? Az emberiség nem csupán csodálattal tekintett az égre, kedves hallgatóink, megtanulta olvasni, megtanulta megfejteni, mint egy nyelvet, mert olykor az ég volt a föld legpontosabb térképe. A középkorban, ha Jeruzsálemre gondolunk, általában a város falak, az imahelyek és a szentek jutnak eszünkbe. Ennek a városnak azonban volt egy kevéssé ismert, mégis rendkívül jelentős tudományos oldala is. Jeruzsálem olyan matematikai központ volt, ahol az univerzumot szinte centiméterről centiméterre számították ki. Most képzeletben Jeruzsálem szők utcaiba vezetjük önöket. A Masjid al-Aqsa

0: تعهد و زتو بابا سلسلة و سبان ترال هاتو ترتينان مي خلي ديا كنفتر با از ازر کلن ساز با نولا پیتود حالی دیا وود پلستین آبان از شموگان که زمین از اشرالی دروزود عرب کی کست کنفتر امی من تک ازر که ایت ساز ریدگا کی زیراد نگاد اتوند از الاغسا کنفتر بان اشا حالی دیا و ساشونلو کست پونتوک بان ارزود کی زیراد و کست ساموش رند کی بولیر تیکش چیل گاسات دلیش از اوچ نوزد علم المکت ودیش از ایدو میریشش چیل گاسات ایدو مکتر و سش تو دومن یاوا فوگل کسو مو تلالتو Ennek az örökségnek az egyik legkézzel fogható példája a 14. századi csillagász Zajno Din al-Karaki munkássága. Al-Karaki kifejezetten Jeruzsálem földrajzi szélességéhez igazított csillagászati számítási táblázatokat készített. Ezek a táblázatok valami fontos határolnak el nekünk, Jeruzsálem nem csupán szent város volt, hanem olyan hely is, aminek földrajzi szélességét megmérték, és amelynek helyét az égbolton matematikailag meghatározták. Hiszen hiába élünk ugyanazon égbolt alatt, egy csillaghorizont feletti magassági szöge attól függően változik, hogy melyik városban állunk. Jeruzsálemhez külön számításokra volt szükség. Éppen ezen a ponton találkozunk Jeruzsálem csillagászat történetének egyik legmeglepőbb tényével. Amikor azt hallják, hogy csillagászat talán hatalmas kupolákkal rendelkező épületek és lenyűgöző obszervatóriumok jelennek meg lelki szemeik előtt. Jeruzsálemben azonban egészen más volt a helyzet. Ha egy kőből épült hatalmas obszervatóriumot keresnek Jeruzsálemben, rossz helyen keresik. A rendelkezésünkre álló történelmi források ugyanis azt mutatják, hogy Jeruzsálemben a középkor folyamán nem épült hatalmas, különálló csillagvizsgáló, de akkor hol végezték ezeket a rendkívül pontos csillagászati számításokat. A válasz valójában egyszerű. Jeruzsálem obszervatóriuma nem épületekből, hanem tudósokból állt. A háztetőkről végzett megfigyelések, a kéziratok, a muvakkithánékban vezetett feljegyzések, valamint azok a tudósok, akik elméjükben hordozták ezt a tudást, talán éppen ez a palesztin tudománytörténet egyik legmegrendítőbb sajátossága. Az egyes tudományos központok legfontosabb épülete az volt, amely soha nem épült meg. Legnagyobb építményük maga a tudás volt. Palesztina mély és ősi kapcsolata az égbolttal azonban nem maradt a múltban. Ez a történet napjainkban is folytatódik, egy megrendítő tudományos kitartás formájában. 2012-ben Gázában egy nemzetközi jelentőségű, különleges lépésre kerül sor a Gázai Iszlám Egyetem, az Al-Aqsa Egyetem és az Al-Azhar Egyetem közös akadémiai hálózatának keretében létrehozták az UNESCO csillagászati, asztrofizikai és űrtudományi tanszékét. و تان سیگ وزتوی دکتر سلیمان براکا استروفیزیکو شلد و پلسین تو دوشوک میکوز و موزگاش دروک افلدون کورلاتو سود فوت تکین تتو گداز اونورزوم فیگ دلن شیگ فلی فرده تو تک اشتو ببری شیلت ون تر تو تک گذابن و چیلو گذتی اگده تشت ایش کوده تشت اسا تو دو مایوش از سنچک Palestina nevét az égboltra, a hivatalos csillagtérképekre is felvette. 2019-ben a Nemzetközi Csillaggászati Unió a Name Exo Words kampány keretében Palesztinának adta meg a jogot, hogy nevet adjon egy a földtől mindegy 1200 fény évre található csillagrendszernek. A palesztinok szavazatai alapján a hivatalos nyilvántartások szerint a 6P23 jelölt csillag a Moria nevet kapta, Jeruzsálem egyik történelme helyére utalva a körülötte keringő 6P23B bolygót pedig Jebuszról nevezték el. A jeruzsálemi térség korai kanoni népére a Jebuszeusokra utalva. Ma a Nemzetközi Csillaggászati Unió hivatalos adatbázisaiban ez a rendszer Moria és Jebus néven szerepel. Egy olyan emlék, amelynek létét a Földön megkérdőjelezni próbálják 1200 fény évnyire az égbolton továbbra is őrzi a nevét. Kedves hallgatóink, Palesztina tudomány történetének ezek a fejezetei nem csupán könyves polcokon porosodó emléletek voltak. Használtak őket a kibla irányának meghatározására, a sivatagban való tájékozódásra, és mindenek előtt arra, hogy az ember saját létezését az univerzum előtt is kijelölje. Az égbolt Palesztina földre emlékezi tévé vált a városok immár koordinátákká váltak az égbolton, pontokká a térképen. Most pedig eljött az idő, hogy azokról az emberekről beszéljünk, akik ezeket a koordinátákat és ezeket az utakat követték. Egy kereskedő útnak indul majd. Egy utazó lejegzi mindazt, amit lát, egy tudós pedig tudását távoli kikötőkbe viszi. A tudás most már az emberrel együtt az egész világon terjedni kezd. Az égbolt megmutatta nekünk az irányt, kedves hallgatóink. Most pedig azok történetéhez érkezünk, akik ezt az irányt követve útra keltek. Kedves hallgatóink, a jövő héten a világot bejáró palesztinok címmel folytatjuk történetünket, és nyomon követjük az utazók, kereskedők és tudósok nyomait. Továbbra is tekintsenek fel az égre, és őrizzék meg emlékezetükben Palesztina rejtett történeteit. Szeretettel búcsúzunk önöktől, viszont hallásra!
1: Palesztina titkos történetei.

0: Kedves hallgatóink, a kedvelt úti célok mai epizódjában a kelet-földközi tengeren található szigetek egyik legnagyobbikára, Giritre, azaz Krétára látogatunk el. Napjainkban a sziget gyönyörű kék öbleivel, fehérre festett házaival, valamint a páratlan konyhájával varázsolja el a látogatókat. Azonban a sziget utcáin sétálva az Oszmán Birodalom, valamint Velence muszlim török és görög lakosságának több évszázados történelmét is felfedezhetjük. A mai epizódunkban pedig Girit 3 évszázados oszmán történelmét fedezzük fel. Az Oszmán Birodalom giriti ostroma 1645-ben kezdődött el, és egészen 24 éven keresztül tartott. Az ostrom kezdetén az oszmán hadsereg több várost és falvat meghódított, azonban a főváros Kandije, mai nevén Iraklio ellenállt. Kandije ostromában nem csak a várfal, hanem az emberi akarat is nagy szerepet játszott. Az oszmán hadsereg árkokat ásva, alagutakat kialakítva, valamint az éveken át tartó türelmével vette be a várost. Velence mindeközben Európától kért segítséget, így önkéntes lovagok és katonák érkeztek a szigetre. Ennek ellenére 1669-ben kitűzték az oszmán zászlókat a bástyákra. A győzelmet követően Kréta az Oszmán Birodalom egyik ajánlata lett. Az oszmán adminisztráció alatt a nagymértékű török népesség is megjelent a szigeten. A szigeten lévő görög falvak egy része felvette az iszlám vallást, amely jól igazodott az új rendhez, ezzel pedig egy erős muszlim közösség jött létre. A 19. században Girit már nem egy békés oszmán sziget volt. A görög függetlenségi mozgalom terjedésével Krétán is lázadások törtek ki. Az 1820-as évektől kezdve gyakran történtek felkelések. Annak ellenére, hogy az 1897-es török-görög háborúban a török hadsereg győzelmet aratott az európai hatalmak nyomására, a sziget gyakorlatilag elveszett. Ezt követően pedig 1898-ban György görög herceg vezetésével autonóm területté vált, amely 1913-ban a balkáni háborúk, illetve a bukaresti és londoni szerződéseket követően nemzetközi tekintetben is hivatalossá vált, így Girit szigete az oszmán fennhatóság alól Görögországhoz került. A veszteség nem csak a határok, hanem az emberek megváltozásával is járt. Giriten a muszlim török nép elhagyva az otthonait Türkiyébe kényszerült kivándorolni. Az Izmirtől Ajvalikig, Ajdintól Antaljaig és Isztambulig több giritli, azaz giriti származású család települt le. Napjainkban a konyhájukban, nyelvjárásukban és dalaikban továbbra is fellelhető a sziget emléke. Giriten a török múlt egyik legkiemelkedőbb nyoma a szigeten álló dzsámik. Azonban ezek napjainkban zárva tartanak az imádkozni vágyók számára. Az 1645-ben épült Haniában a Kücsük Hassan Pasa dzsámi, más néven a Jali dzsámi, egy több kupolás pompás épület a kikötőben. A dzsámi napjainkban kiállító teremként, illetve kulturális programok színhelyéül szolgál. Azonban a legtöbb oszmánkorból fennmaradt épület Reszmó városában található. A velencei időkben Santa Maria monostorként ismert építményt az oszmánok átalakították dzsámivá, és Nerezza dzsámi néven vált ismerté. Azonban jelenleg zeneiskolaként, valamint konzervatóriumként működik. A Valide Szultán dzsámi a 17. században Turhán Szultán a nevében épült fel. Azonban napjainkban zárva tart. A Veli Pasa dzsámit pedig paleontológiai múzeummal alakították át. A Karamusza Pasa dzsámi, illetve a Szent Barbara kolostor maradványait restaurálták, azonban a minaretet ledöntötték, és jelenleg múzeumként és történelmi épületként tekinthető meg. Az Ibrahim Hán dzsámi a Reszmói vár a Fortezza belül helyezkedik el. A velencei időkben templomként szolgált, azonban az oszmán időszakban dzsámivá alakították át. Napjainkban pedig kiállító helyként működik, valamint kulturális programoknak ad otthont. A City régiójában a Hamidiye dzsámi 1891 és 1892 között épült fel, így az oszmán időszak egyik utolsó építményének egyikeként tekinthető. Napjainkban azonban zárva tart. A Kandijében található egykori Szent Mark Bazilika az oszmán időszakban Defterdar Ahmed Pasa dzsámiként működött, de a 20. század elején bezárták, később pedig művészeti galériaként nyitotta meg a kapuit. Napjainkban Girit szigete egy turista számára csupán a napsütést és a tengert jelentheti. Azonban egy utazó számára a sziget történelmi jelentőséggel is bírhat. A hódítások, ostromok, lázadások és népvándorlások nyomait követve nem csak a török uralmat, hanem az emberi történeteket is láthatjuk. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célom.

Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Türkiye és Pakisztán aktiválta a mekkai paktum közös elretentő erejét a Szaúd-Arábia elleni huszi támadásokkal szemben. Izraeli támadások érték a megszállt Cisjordániát, 8 palesztin megsebesült. Jemeni erős stratégiai pontokat foglaltak el a Báb el-Mandeb közelében. A CIA közölte a mélyülő belső megosztottság polgárháború kockázatának tehet ki Izraelt. Trump pedig közölte, az Egyesült Államok figyelemmel kíséri az Oroszországban gyanított tüdőpestis esetét. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végére ért. Holnap ismét Budapest idő szerint 1 órakor itt találkozunk. Addig is szép napot kívánunk!